0: You know that there many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayan, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also, the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things, it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raised hand up, but hand remained like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this tomb.
1: S megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.

0: ez a szekta.
1: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
0: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
1: Okay? Understand?
0: Értitek?
1: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lotha.
1: Akkor vesz egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is, we know when, what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time, when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And

0: and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek, és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this, that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both, one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth, like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that the girls and the girls talking to the mother, then mother, please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért, és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that.
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So, they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful, you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenki gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later will be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means this is like one seed. Let's say one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is a very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont
0: disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, ah, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Belszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And is undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom-finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Gyána indriák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Pran means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Pran means life.
1: Élet.
0: And pran is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prana,
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állattestét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain. That breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponya
0: csont. Then puts on its ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the

0: Chester further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every death day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Szeptemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian, and then on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they are also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint a szeltest.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things.
1: Olyan sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay. My dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further

0: we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So again we are from where?
1: Újra.
0: Of from yesterday the nadis.
1: Ott vagyunk mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi. Surya nadi. The Brahma nadi and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakraiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There is a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San Francisco. And that not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya Kosha is first.
1: De az Annamaya Kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So, good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Arjó.

0: शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means shakti.
1: A kundalini azt jelenti shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool. Same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom and after some time will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after certain time it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: a sorsa múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It's very clear. That means, and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something. Some energy is coming. Some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet
0: from
1: nézni.
0: The 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when it's A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a Kundal, a fülbevaló.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbevaló.
0: That's Kundal.
1: Ez a Kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a kundalini. A ring.
1: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: Is endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? Az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es számjegy.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can

0: write 100 times 9999.
1: 100-szor egymás mögé írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 10, then the multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmacsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jeles a szín.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending. The energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
0: sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: And
1: érkezik.
0: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also rotating.
1: A gondolataink is forognak.
0: Our visions also.
1: A vízióink is.
0: It's going like a circle, a spiral.
1: Úgy megy, mint egy spirál.
0: Yes. So what is not round?
1: Mi az, ami nem kerek?
0: Everything is round.
1: Minden kerek.
0: That's why gave the name Kundalini.
1: Ezért kapta a Kundalini nevet.
0: That Shakti, energy is rotating.
1: Ez a Shakti, az energia forog.
0: And that is in our body and in all other creatures.
1: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
0: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
1: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
0: So everything according to the Vastu Shastra, there are three main principles.
1: Három fő el van a Vastu Shastrában.
0: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
1: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
0: Circle.
1: Kör.
0: The right angle.
1: Megfelelő szög.
0: And the triangle.
1: És a háromszög.
0: These three symbols is a very strong.
1: Ez a három szimbólum nagyon erős.
0: And that is a Vastu Shastra needs.
1: És ez kell a Vastu Shastrához.
0: Because the certain angle is attracting the energy.
1: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
0: It's sharpening, is purifying the energy.
1: Megtisztítja.
0: And then gives further to the energy.
1: És aztán továbbadja.
0: Only these three symbols can move through the energy.
1: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
0: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
1: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
0: As well as there's a circle.
1: És kör is.
0: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
1: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
0: Who understand, will understand.
1: Aki megérti, megérti.
0: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
1: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
0: So this way, nada, the sound.
1: Tehát így a nada, a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
1: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
0: before I take off,
1: mielőtt felszállok,
0: please can you high up little sky?
1: Kérlek, emeld fel egy kicsit
0: a
1: teget. Raise
0: up the sky. Because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: They can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine? Emptiness. Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our atma.
1: Amit ismer az átmánk.
0: But not this physical sound.
1: De nem ilyen fizikai hang.
0: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
1: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
0: Again, that sound is that energy.
1: Megint ez a hang az energia.
0: Like the cement between two bricks.
1: Mint a cement két tégla között.
0: It holds the bricks together.
1: Összetartja a téglákat.
0: And that is the yoga.
1: És ez a yoga.
0: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle.
1: A kör.
0: Triangle.
1: A háromszög.
0: And right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only these three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi airport.
1: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
0: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums.
1: Táncosok,
0: dobosok. So beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When they're dancing, you know, and they have something hanging. Nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lugra a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt hand ott? Up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three. Only 4 people were in India.
1: Csak 4 ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: A Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
1: És minden mudra megjelenik a falon.
0: When you land in New Delhi, Indian airport,
1: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
0: it begins the introduction of India. What is India?
1: Elkezdődik India bemutatása.
0: Incredible India.
1: Hihetetlen India.
0: Which, when you go about 50 meters far,
1: ha elmész 50 méterre,
0: it begins another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the but you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
1: Duty free shopok.
0: Oh my God.
1: Oh, Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
1: A vodkától a Bloody Mary.
0: Screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know? Condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
0: But it became muli.
1: Hanem összvér lesz.
0: On the high mountains, carrying the load.
1: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
0: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
1: Ha a kultúra összvérré válik,
0: they can't give babies, they can't give children.
1: Akkor összvérré válik, és
0: but they are carrying a lot of luggage.
1: Csak rengeteg terhet cipel.
0: And so is now in this Kali Yuga.
1: És ez van most a Kali Yugában.
0: All people became a muli.
1: Minden ember összvér.
0: Running day and night, working, workaholic.
1: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániások.
0: They are all muli.
1: Mindannyian összvér.
0: They can't give children anymore.
1: Mert nem születnek gyerekek.
0: There's all these kind of chemicals.
1: Mindenfajta vegyszerek vannak.
0: And you know, you will be surprised, you will laugh.
1: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
0: In these all big cities.
1: A nagyvárosokban.
0: So many anti-baby pills ladies taking.
1: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
0: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
1: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
0: And now the fish cannot give the eggs.
1: És a halak sem tudnak szaporodni.
0: The fish are dying.
1: A halak is kihalnak.
0: You know, so ladies.
1: Tehát hölgyek.
0: If you want to have beauty of the fish.
1: Ha szeretnétek halakat.
0: Then don't consume this.
1: Akkor ne fogyasszátok ezt.
0: So, who is guilty?
1: Ki a bűnös?
0: When there is no fish.
1: Ha nincs hal.
0: Women.
1: A nők.
0: And you know why?
1: És tudjátok miért?
0: Because women have great heart.
1: Mert nagy szívük van.
0: They don't want that the people will kill the fish.
1: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
0: So no bamboo, no flute.
1: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
0: No flute, no noise.
1: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
0: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Sastra.
1: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát vasztusasztrának hívjuk.
0: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
1: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
0: That they keep the balance on this earth.
1: Hogy egyensúlyt tartsanak a Földön.
0: Now we destroy the mountains.
1: Elpusztítottuk a hegyeket.
0: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
1: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények
0: miatt.
1: Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
0: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
1: A kundalini sakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
0: And that is dwelling within us too.
1: És ez bennünk is van.
0: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
1: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
0: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
1: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
0: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
1: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
0: So it's the one after other.
1: Az egyik a másik után jön.
0: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
1: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
0: Or we can say circle.
1: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
0: Now people call this cobra, snake.
1: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
0: They call serpent power.
1: Azt mondják, kígyó erő.
0: Kundalini as a serpent.
1: Kundalini, mint kígyó.
0: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
1: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
0: Cobra, they are so beautiful.
1: A kobrák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So, why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
1: A kígyó, a sésnága, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the sésnága.
1: A mi földünk pedig a sésnága fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the sésnága's head.
1: Az egész föld sésnága fején egyensúlyozik.
0: When he's tired,
1: ha fáradt,
0: little bit he have to move little neck.
1: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
0: And that takes reaction.
1: És ennek következménye van.
0: And that's called earthquake.
1: Ez a földrengés.
0: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
1: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
0: Yeah. So this Ses, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
1: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
0: But it has other meaning.
1: De van más jelentése.
0: Holy Guruji told.
1: Holy Guruji azt mondta.
0: Other meaning. And that is the shesh is the numbers.
1: Shesh a számok.
0: So when you count something.
1: Ha megszámolsz valamit.
0: Then minus plus everything you have done.
1: Összeadtál, kivontál mindent.
0: Finally what remains? Only that one.
1: Ami végül marad, az eredmény.
0: Only that one.
1: Csak ez az egy.
0: And that one is called the truth.
1: És ez az egy az igazság.
0: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
1: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
0: Mithya. That Brahman is the truth.
1: Ez a Brahman az igazság.
0: This world is only temporary.
1: A világ pedig csak időleges.
0: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
1: Shesh csak egy a dharma.
0: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
1: az egész földet adalmat.

0: tartja életben.
1: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
0: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
1: it begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop.
0: Amikor az embrió elkezd fejlődni.
1: First develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know like a cell in the water?
0: Mint egy sejt.
1: There is a cell over and inside is the body.
0: Kívül van egy héj, és a héjon belül van a test.
1: So in this cell spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc, és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she has beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
0: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti. Music nice, our Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: But the Meena was tying the nice bales on her ankles.
1: Meena csengetyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is feldugta a csengetyüket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders my children. Beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor

0: From this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength,
1: rengeteg erőt ad,
0: immense of knowledge,
1: rengeteg tudást,
0: the immense of balance, physical, mental and spiritual,
1: rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly,
0: and it has the both balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some 100 years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a Föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting,
1: ha állsz vagy ülsz,
0: if you can understand or feel your energy,
1: hogyha érted vagy érzed az energiád,
0: it is completely one balloon,
1: egy lufi,
0: of the energy,
1: egy energiaballon,
0: and in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very, very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
1: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
0: And And so, you see, look, see the prakriti.
1: És így nézd a prakritit.
0: The nature.
1: A természetet.
0: What God is creating.
1: Isten mit alkot?
0: And still we are depending on that God's science.
1: És mi mégis Isten tudományán függünk.
0: It was after last century, people were saying, the print means uneducated.
1: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
0: But it is not that.
1: De ez nem így van.
0: Who is educated is still not educated.
1: És aki iskolázott, az sem tanult.
0: Holy Guruji, the educated, they are more educated stupid.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak azok még iskolázott butábbak.
0: The educated people have created this pesticide.
1: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
0: Some intellect person have created this.
1: Néhány intellektuális ember csinálta.
0: And how we are destroying the whole nature?
1: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
0: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
1: Isten olyan környezetet teremtett, hogy

0: valójában semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
1: There is a forest, rainforest.
0: Az esőerdő.
1: Many, many thousands of the hectares of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
0: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
1: And how people were happy.
0: És milyen boldogok voltak az emberek.
1: That this forest, the rainforest.
0: Mennyire örültek az esőerdőnek.
1: Gives us immense of profit.
0: Rengeteg hasznot hoz.
1: Oxygen.
0: Oxygen.
1: Health.
0: Egészséget.
1: Protection.
0: Védelmet.
1: All from many, many distractions from the nature.
0: A természet pusztításától.
1: So there are very intelligent but educated person, many, many diplomas.
0: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
1: And now what they are doing?
0: És most mit csinálnak?
1: They made a big machines.
0: Nagy gépeket.
1: And per day, how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
0: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
1: And what they are doing?
0: Mit csinálnak?
1: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
0: Eukaliptus fát ültetnek.
1: And they are like these big trees.
0: Ilyen nagy fákat.
1: It grows very quickly.
0: Gyorsan nő.
1: It takes very much water, it dries everything.
0: Nagyon sok vizet elszív, mindent kiszárít.
1: And because that they want to have as a economic trees.
0: Mert gazdaságos fákat akarnak.
1: After 2-3 years they will chip off and use it for supporting the constructions of the in the big buildings and build the countries.
0: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
1: So is that educated or uneducated?
0: Ezek iskolázottak vagy sem?
1: If you ask the monkey,
0: ha megkérdezed a majmot,
1: he will say it.
0: Ezt mondja.
1: Yeah, they said, ha. But they said, no, it's not educated.
0: Azt mondja, nem, ez nem okos.
1: So I'm asking that much what we are learning in the college and schools and everywhere, how many good things we are creating and how many we are destroying.
0: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
1: And even we have a computer, we can count quickly.
0: Habár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
1: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
0: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
1: So it was not the people were not stupid and educated.
0: Az emberek, amikor nem jártak iskolába, nem voltak buták.
1: But that time and now also.
0: De akkor is most is.
1: When you go on through the border.
0: Ha átmész a határon.
1: Then they saw your passport.
0: Elkérik az útleveled.
1: And then they saw your thumb.
0: És a hüvelykujjadat.
1: Thumbprint.
0: Az új lenyomatot.
1: First the left and then this, some that, all this thumb.
0: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
1: Your signature will not valid.
0: Az aláírásod nem érvényes.
1: Only your thumb print will live.
0: Csak az új lenyomat.
1: And your thumb print, this what we have here, all we are sitting here, no one have the same.
0: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
1: So look, the God have done the just one print on the thumb.
0: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujjra.
1: And no one can

0: Make the what you call the duplicate.
1: Hogy senki nem tudja lemásolni.
0: Immediately the machine will say this is not your print.
1: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
0: Unless that your hand is burned or cut it.
1: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
0: Similarly, each and every fingertip.
1: Hasonlóan minden ujjhegyen.
0: Everyone have different.
1: Mindenki különböző.
0: And you should check properly.
1: Megfelelően ellenőriz.
0: And then you look very nicely.
1: Nézd meg.
0: Or with the
1: magnifying.
0: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
1: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
0: az összes
1: csakrát.
0: Magnifying glass will show you exactly.
1: A nagyító pontosan megmutatja.
0: So please today do look it.
1: Ma nézzétek meg.
0: Look it and then see.
1: És aztán lássátok.
0: There is definitely different than yours.
1: Biztos, hogy mindenki más.
0: Different than me.
1: Más, mint az enyém.
0: Different than your father.
1: Más, mint az édesapádé.
0: Different than your mother.
1: Más, mint az édesanyádé.
0: But this chakra what God has given.
1: Ez a csakra, amit Isten adott.
0: Millions of people.
1: Több millió embernek.
0: But this print cannot be the same.
1: De a lenyomat nem egyforma.
0: Which science is that?
1: Ez milyen tudomány?
0: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
1: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
0: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
1: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
0: Similarly, also in our palm.
1: Ugyanígy a tenyerünk.
0: And there are also different that hardly someone have exactly same.
1: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
0: And this palm is valid 10 years.
1: Ez a tenyér 10 évig
0: then
1: érvényes.
0: Something is changing.
1: Aztán valami változik.
0: Yes, but there is also the chakras.
1: És itt is csakrák vannak.
0: So, now when we will touch our fingers like this.
1: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
0: Very gentle.
1: Nagyon lágyan.
0: But don't make how do you call emissient. Just look.
1: Csak nézd.
0: Immediately in your whole body. The coming the heat.
1: Azon az egész testedben meleg támad.
0: It's coming vibrations.
1: Rezgés.
0: It comes beautiful layers, the movings.
1: A rétegek mozognak.
0: You did not touch your still.
1: Még nem érintetted
0: össze. And who have touched have lost.
1: Aki összeérintette,
0: elveszett. Because one should not run in front of the master.
1: Mert ne szaladja mester elé.
0: So, look. Don't come close.
1: Ne hozd közel, figyelj.
0: But there is like a magnet inside.
1: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
0: And then very slight. Just very gently touch.
1: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
0: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
1: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
0: Because each chakra in the body.
1: Mert a testben minden csakra.
0: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
1: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
0: So, now, just very gently touch.
1: Nagyon lágyan érintsd össze.
0: And move a little bit.
1: Egy picit mozgasd meg.
0: How do you feel?
1: Hogy érzed?
0: Sweeper? A super, I'm just sweeper.
1: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
0: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
1: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvisz.
0: And now move, how does it, cycling.
1: És most mozgasd, körözz vele.
0: And you will see there is some like a stone.
1: És olyan, mintha kő lenne.
0: Beautiful.
1: Csodás.
0: Yes or no? Who didn't feel, come here.
1: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
0: I will feel you.
1: Majd én megmutatom.
0: Okay, then one palm.
1: Aztán egy tenyér.
0: And index finger, or the ring finger.
1: És a gyűrűsúly.
0: And very gently, how strong you feel.
1: És lágyan, milyen erősen érzed.
0: But those who have artificial cream.
1: De akiken mesterséges krém van.
0: It has 92% the energy is gone.
1: Az energia 92%-a elmegy.
0: The pure seeds oil is good.
1: A tiszta magok olaja jó.
0: But not every day and always.
1: De nem mindig és nem minden nap.
0: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
1: Lágyan, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
0: It is only just gentle touch, gentle.
1: Csak lágyan érintsd meg.
0: Then bring the middle finger.
1: Aztán a középső ujjal is.
0: Yes, as energy coming and expanding.
1: Az energia jön és kitágul.
0: We are also giving new.
1: Mi is újat adunk.
0: Oh, the index finger.
1: Oh, a mutató ujj.
0: And the small finger.
1: És a kis ujj.
0: The whole palm and this fingers.
1: Az egész tenyér és az ujjak.
0: And now all fingers again together.
1: És megint az ujjakat egymáshoz.
0: And now in this way.
1: És így.
0: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides, and it release the tension, and it means the head, headache.
1: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
0: So, just like this.
1: Csak így.
0: You know, there are sometimes people who is very nervous.
1: Néha az ideges emberek.
0: Especially in the school or in the university or college.
1: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
0: Some person sitting all the time and doing like this.
1: Van, aki mindig ül és így csinál.
0: That is nervousness.
1: Ez az idegesség.
0: But this, what we are doing, but not whole day.
1: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
0: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
1: Csak néhány percig.
0: So, now, if you have that knowledge,
1: ha megvan ez a tudásod,
0: and you are very great educated,
1: és nagyon jó oktatást kaptál,
0: scientist and what not,
1: tudósoktól és még kitől,
0: can you count this vibration?
1: Meg tudod számolni hány rezgés?

0: and where this vibration is going in our your body.
1: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
0: Oh yes. In which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Which organ of the body?
1: Melyik szervhez?
0: Which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Feel.
1: Érezd.
0: And that's why we are more on the kundalini shakti.
1: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
0: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
1: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
0: If someone do to you,
1: ha valaki csinálja neked,
0: it will only 20 or 30%.
1: Az csak 20-30%.
0: But when you do yourself,
1: de ha te csinálod saját magadnak,
0: because your energy is according to your quality.
1: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
0: You see, so your tiredness,
1: a fáradtságod,
0: your tension,
1: a feszültség,
0: everything will go away, just.
1: Minden eltávozik.
0: So, are you touching your body?
1: Megérinted a tested?
0: Many times the dentist doctor is doing.
1: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
0: But they don't know.
1: De nem tudják.
0: That Swamiji said.
1: Hogy Swamiji ezt mondta.
0: Or some yogi said.
1: Vagy egy yogi mondta.
0: Nobody said anybody.
1: Senki nem mondta senkinek.
0: But they are doing spontaneously.
1: Hanem spontán csinálják.
0: Because that gives immense of energy.
1: Mert rengeteg energiát ad.
0: Especially for one side work.
1: Különösen az egyoldalú munkához.
0: They need this.
1: Szükségük van rá.
0: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the top tip of the fingers.
1: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
0: It is so much energy producing thyself.
1: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
0: We are completely filled with the energy.
1: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
0: But this energy has to awake.
1: De föl kell ébreszteni.
0: Similarly like the electric energy.
1: Mint az elektromos energia.
0: The electric energy was learned and make it from the human's touch.
1: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
0: And then how it is going, transferring.
1: Hogy hogyan halad.
0: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
1: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
0: Also, for example, on our futsal.
1: A talpunkon is.
0: You can endure. Or practice, do it on your futsal.
1: Csináld ezt a talpadon.
0: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
1: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
0: Especially Indians.
1: Különösen az indiaiak.
0: An Indian like pandit.
1: Mint a pandit.
0: And what the pandit, they said, I am the best.
1: És a pandit azt mondja, hogy
0: so
1: legjobb.
0: Who is educated person, rishi of Sanskrit, etc.
1: Aki tanult szanszkritul és így tovább.
0: They said, I'm the Brahmin, I'm the learned.
1: Azt mondják, Brahmin vagyok.
0: And how they sit there, they come like this.
1: És hogy ülnek, így.
0: And all the time like this.
1: És mindig csinálják ezt.
0: Yeah, all the times.
1: Mindig.
0: And then suddenly, yes.
1: És aztán
0: all what was walking,
1: minden ahol jártak,
0: barefoot,
1: mezítláb,
0: and now only here touching,
1: és megérintik,
0: and then eating,
1: aztán esznek,
0: and they said we are very pure,
1: és azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
0: So Holy Guruji said, like this who is

0: Sitting and touching is uneducated person.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
0: no
1: a lábát.
0: No common sense.
1: Nincs józan esze.
0: Otherwise you should sit like this.
1: Különben ülj így.
0: That's it. Now, that is the energy going too far.
1: Ez az energia túl messze megy.
0: And let us say, you are sitting there.
1: Mondjuk ott ülsz.
0: And someone will come and tickling you.
1: És jön valaki és megcsikiz.
0: He said, oh. As if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
1: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor ígnek el az összes szőrszálad.
0: The police men.
1: A rendőr.
0: They will hold it.
1: Megfogja.
0: And they will not beat and do nothing.
1: És nem csinál semmit.
0: But they will tickling.
1: Ha nem csak legyen megcsiklandozza.
0: And tickling, one needs going urine.
1: És ettől ki kell menni pisilni.
0: And laughing and laughing.
1: És nevet.
0: Please,
1: nevet.
0: Please not, please.
1: Kérlek, kérlek, ne csináld.
0: This touch, this energy touch is a very strong.
1: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
0: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
1: Hogy a négy alábújaktól a teljes talpon.
0: Here is then getting less.
1: És aztán itt kevesebb.
0: But it is here.
1: De itt.
0: And similarly the palms.
1: Ugyanígy a tenyéren.
0: And fingers.
1: És az ujjakon.
0: Like this. Chakra. So similarly this chakra which is inside the body, we cannot touch.
1: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
0: and
1: megérinteni.
0: And we don't know how is that chakra.
1: És nem tudjuk milyenek.
0: We have this how do you call them made pictures.
1: Vannak ezek a képek?
0: That's only like a video.
1: Ez csak olyan, mint a videó.
0: Or something. But chakra is completely different.
1: De a chakra teljesen más.
0: Kundalini is different.
1: A kundalini más.
0: But there are so many meanings on this subject.
1: Ebben a témában annyi jelentés
0: our
1: van.
0: Kundalini. So now make yourself visible for a while. Touch your fingers first like this.
1: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamadah.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There is a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly, there are many, many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámálhatatlan lélek van.
1: In the space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos
1: coach. Of my body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more.
0: Érzed, feeling. Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mastic fire.
0: És egy kicsi gyufalánk.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Saul, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.
1: So, but that jiva is involved in certain actions.
0: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
1: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
0: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
1: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
0: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
1: And there's another dog.
0: Van egy másik kutya.
1: He's in the lap of a president's wife.
0: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
1: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
0: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
1: And she doesn't mind.
0: És a nőnek ez nem baj.
1: But she want to have a dog on the lap.
0: Ott a kutya.
1: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
0: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
1: or
0: van,
1: a little child,
0: vagy egy kisgyerek,
1: and that dog.
0: És az a kutya.
1: Dog is a dog.
0: Kutya az kutya.
1: But which kind of soul has come in that one?
0: De milyen lélek jön bele?
1: And that we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: There are 8.4 million different creatures.
0: 8,4 millió különböző életforma van.
1: And we don't know which creature, what kind of karma did.
0: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
1: Jiv jiv bhakshate, the life eats life.
0: Az élet életet eszik.
1: But humans are above that.
0: De az emberek felülállnak ezen.
1: But if the human begins to backbite, backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
0: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
1: In front of you is he smiling.
0: Előtted mosolyog szembe.
1: To your boss.
0: A főnöködnek.
1: Boss calls the secretary and she coming.
0: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
1: Yes, sir.

0: Igen, uram.
1: Please type this letter.
0: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
1: What subject?
0: Milyen tárgy?
1: This and this.
0: Ez meg az.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And please order some coffee.
0: Rendelj kávét.
1: Yes, sir.
0: Igen, uram.
1: And buy some fruits.
0: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
1: Yes, ma'am. Okay.
0: Igen.
1: And then she goes to her room.
0: És bemegy a szobájába.
1: Stupid man.
0: Micsoda hülye.
1: Always bring me fruit, bring me this thing.
0: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
1: 1 hour more, then I just go.
0: Még egy órát, azt elmegyek.
1: Crazy man.
0: Ez az ember.
1: So this is a backbite.
0: Ez a hátba
1: támadás. In the front you are happy.
0: Szembe.
1: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
0: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
1: But then what are you talking about that?
0: De mit beszélsz a háta mögött?
1: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
0: So
1: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No? We call? Hold your tongue.
0: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy tartsd a nyelvet.
1: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
0: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
1: Every different countries have different words to speak.
0: Különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
1: So when you have too much negative energy,
0: ha túl sok negatív energia van benned,
1: then you cannot digest.
0: Nem tudod megemészteni.
1: We can digest.
0: Megemészthetjük.
1: Relax.
0: Lazíts.
1: Mantra.
0: Mantra.
1: Prayer.
0: Ima.
1: Look to the tree.
0: Nézz a fákra.
1: We can digest, we can purify all negative thinking.
0: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
1: But
0: de.
1: No. You think that I will destroy this person.
0: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
1: Brother and sister.
0: Testvérek.
1: The brother want to take all property.
0: A fiú testvér el akarja venni
1: and
0: az egész.
1: And sister want to take all property.
0: Tulajdont, meg a lány testvér is.
1: After the parents.
0: A szülők után.
1: So they are fighting, then they go to the lawyers.
0: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
1: So it means most of the property goes to the lawyer.
0: Ez azt jelenti, végül is a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
1: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
0: 10 év, 20 év, 40 év.
1: You die fighting with your brother or sister.
0: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
1: And your children will fight further.
0: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
1: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
0: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
1: So, karma.
0: Karma.
1: So, who knows? This dog was burned his mouth.
0: Ennek a kutyának megégették a száját.
1: Who was soul was in that dog's body?
0: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
1: And who was that dog?
0: Ki volt az a kutya?
1: Who was on the lap of the president of that country?
0: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
1: And that not only the wife of the president is in security.
0: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
1: But the dog have also the best security.
0: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
1: So we don't know where that soul went.
0: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
1: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
0: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
1: Therefore,
0: tehát,
1: it is said,
0: azt mondják,
1: do it yourself.
0: Tedd meg te.

0: Amogod.
1: Do it yourself.
0: Tegyél az önvalódért.
1: Don't depend on anyone.
0: Ne függ mástól.
1: So do it yourself.
0: Saját magad tedd meg.
1: Means do it good karmas.
0: Csinálj jó karmát.
1: Never destroy anyone mentally.
0: Soha ne rombold le más mentalitását.
1: Hard words.
0: Kemény szavak.
1: Even don't give bad words to your dog.
0: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
1: My dog doesn't feel that.
0: Lehet, hogy nem érti a
1: But
0: kutya.
1: But the soul in the dog is that.
0: De benne van a lélek a kutyában.
1: Wait. Let come me out of this body.
0: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
1: Then what I will show you it.
0: Akkor majd meglátjuk.
1: So my dear, we don't know.
0: Mi nem tudjuk.
1: The karma. Even the God can forgive you.
0: Még Isten is megbocsáthat.
1: But karma cannot.
0: De a karma nem tud.
1: Two things. The time will not wait for us.
0: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
1: And karma will not forgive us.
0: És a karma nem bocsát meg.
1: Only we have to give back something.
0: Vissza kell adjunk valamit.
1: What means give back?
0: Mit jelent?
1: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
0: Tapasját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
1: We have to feed the birds.
0: Etetni a madarakat.
1: We have to feed some other animals.
0: Más állatokat.
1: We give the water to the plants.
0: Öntözni a növényeket.
1: Etc.
0: Stb.
1: Be good to other people.
0: Jók legyünk másokhoz.
1: Who are you or who I am
0: ki vagy
1: that I can judge you?
0: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
1: If you are judging, do you know?
0: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
1: That's why, you know, sometimes in the court,
0: ezért a bíróságom,
1: the judge,
0: bíró,
1: have to give judgment.
0: Ő neki ítélni kell.
1: But sometimes they're sweating.
0: De néha beleizzad.
1: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they're, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
0: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
1: The brain of the judge is like a burning coal.
0: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
1: So don't think and say the judges are not working good.
0: Ez nem lesz jó így.
1: They are afraid.
0: Félnek.
1: Not because of the people.
0: Nem az emberektől.
1: But their own karma.
0: Saját karmájuktól.
1: They don't want to do bad to anyone.
0: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
1: So how can you judge someone?
0: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
1: And that is that how the jiva, the soul is one.
0: A jiva, a lélek az egy.
1: Splits the soul. I have here lavender.
0: Itt van a levendula.
1: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
0: De az egész teremben érezhető az illata.
1: And said, what is this smell?
0: Minek az illata?
1: Lavender.
0: Levendula.
1: Where is that?
0: Hol van?
1: I don't know.
0: Nem látom.
1: But in this hall, there's a lavender.
0: De a teremben érezhető.
1: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
0: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
1: We can't hide us.
0: Nem tudunk elrejtőzni.
1: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
0: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
1: Or how God was merciful to us.
0: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
1: We are thankful.
0: Hálásak vagyunk.
1: That God, or our father, or our mother, a God.
0: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
1: Gave us human life.
0: Emberi életet adott nekünk.
1: Do you know the value of the human life?
0: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
1: We can't buy We can't buy this.
0: Nem tudod ezt megvásárolni.
1: You cannot buy the human body again.
0: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
1: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again new.
0: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
1: So we can't buy the money back our body.
0: Nem tudjuk megvenni a testünket.
1: And we can't rewind our body back.
0: És nem tudjuk visszavásárolni.
1: It is only the chance.
0: Csak ez az esély.
1: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
0: Mondtam már, hogy van a jóga.
1: Use it or lose it.
0: Használd vagy elveszíted.
1: So you have this beautiful yoga in daily life.
0: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
1: Use it.
0: Használd.
1: Or with your criticized, lose it.
0: Vagy pedig elveszíted.
1: Finished.
0: Vége.
1: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
0: Egy tónál sétálok.
1: And when fish said,
0: egy hal így csinál.
1: I said, oh, I know you are here.
0: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
1: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
0: Más valaki meg horoggal kihalásza.
1: And this fish said,
0: azt mondja a hal.
1: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
0: Guruji, Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
1: Because if I will tell this man, he will not give you up.
0: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
1: And all of your throat is destroyed.
0: És már különben is a torkod megsebesült.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: But the pain is not doesn't matter.
0: De a fájdalom.
1: That is the main thing is that the pain.
0: A fájdalom.
1: And pain is what we call the punishment.
0: A fájdalom az büntetés.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: If you believe or not, but I believe.
0: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
1: And Guruji used to say.
0: Guruji azt mondotta.
1: Next to God.
0: Isten után.
1: Is a doctor.
0: Jön az orvos.
1: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
0: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
1: May doctor cannot heal you.
0: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
1: But this medicine, which doctors have made this medicine.
0: De az a orvosság.
1: Blood, the painkillers.
0: A fájdalomcsillapító.
1: It will kill many things others in the body also.
0: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
1: painkiller. But at the present, you have no more pain.
0: De nem lesz fájdalmad.
1: That is like a liberation.
0: Olyan ez, mint a felszabadulás.
1: So doesn't matter how doctors are doing.
0: Nem számít, mit tesz a doktor.
1: Some people say doctors are like a butcher.
0: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
1: But they are not.
0: De nem.
1: Every doctor, 99.9, they want to heal your
0: illness. Az orvosok 99,9.
1: And make your pain less.
0: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
1: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
0: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
1: With those mantras. With those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
0: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
1: And it can come back.
0: Visszajöhet.
1: Till last minute, second.
0: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
1: When the soul goes out and you open your mouth, bah!
0: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
1: Then God said, now you are in moksha, Hari Om.
0: Akkor most a moksába vagy, Hari Om.
1: As long as you are in the body,
0: amíg a testbe vagy,
1: you may do one

0: karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body,
1: amíg a testbe vagy,
0: enjoy your body.
1: Élvezd a tested.
0: Live very beautiful life.
1: Élj jó életet.
0: Eat good sattvic food.
1: Egyél szattvikus ételt.
0: Be kind to all creatures.
1: Legyél kedves minden élőlényhez.
0: Loving to the all humans.
1: Szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: It's not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama, it's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, and you have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay. In 2 months, you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months, he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janama, janama ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death.
1: Halál után.
0: If I have to born again.
1: Ha megint meg kell szülessek.
0: Gurudev.
1: Ó Gurudev.
0: Let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all this atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one stories. Should I tell you a story? You like the stories very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: She, her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people, they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco-ban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: That is joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: harjom.
0: And they will take the child and anything. There are still people that take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben.
0: Sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang. So silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said.
1: Angolul azt mondjuk.
0: Pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a szvámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, only you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember
0: yeah,
1: lóg.
0: They are hanging on like this. This is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshipping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I'm so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhu.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, this is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, this must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji.
1: Maharaji, Swamiji.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: He Prabhu.
1: Ó, Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Hald meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi, ne zavarj.
0: I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains near Gujarat. Beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cook. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?

0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she is serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: A nő megnézi.
1: And again looking up. He said, what happened?
0: Mi történt? Kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is that something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában.
1: Even beggar sadhu came.
0: Jött egy koldus sadhu.
1: And as long as he was in this house.
0: És amíg abban a házban volt.
1: The diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
1: And already it's 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
1: Is it, oh yes. It
0: aha.
1: Let me eat.
0: Hadd egyek, mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a szádu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bakták és azok a száduk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room.
0: Ha tovább maradnék a szobádban.
1: It will not come the diamonds, but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye
1: bye. I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz szannyászivá, guruvá, tapasztja szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian száduk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával.
1: But with that inner qualities.
0: Hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come, we should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said.
0: Először azt mondják.
1: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health, we have to do, first we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call 3 qualities.
0: A 3 minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: how magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these 5 different kind of food.
0: 5 féle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water,
0: víz,
1: the earth,
0: föld,
1: all this
0: mindez
1: is nourishment.

0: az a te ájút.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda, I have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz.
1: We need spot medicine.
0: Szükség van az azonnali orvoslásra.
1: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
0: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
1: You know what means spot?
0: Tudod, mi az a hely?
1: Who knows? Hand up.
0: Tegye föl a kezét.
1: Okay, very good. Spot means you have accident.
0: Van egy baleset.
1: And you are broken many bones.
0: Sok csontod eltörik.
1: And pain.
0: Fájdalom.
1: Now Ayurveda will come.
0: Most jön az Ayurveda.
1: It will not help so much.
0: De az nem sokat segít.
1: But allopathic doctor will come.
0: De az allopatikus orvos jön.
1: And give injections.
0: Ad injekciót.
1: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
0: És már nem fáj.
1: That is spot medicine.
0: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
1: Or you take Ayurveda.
0: Vagy Ayurvédát
1: but
0: csinálsz.
1: But you have to suffer.
0: De akkor szenvedsz.
1: And you will die on the spot.
0: És meghalsz azonnal, sürgősen.
1: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
0: Kedvesem.
1: One hand.
0: Egyik kéz.
1: And the second hand.
0: És a másik.
1: Ayurveda.
0: Ayurveda.
1: Allopathic.
0: És az allopátiás.
1: Thanks to God.
0: Istennek hála.
1: That this science.
0: Ez a tudomány.
1: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
0: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
1: Any kind of medicine you get from the allopathic.
0: Bármilyen allopátiás orvosság.
1: It has a name, what you call the the language Latin.
0: Latin nyelven, Latin is.
1: And Ayurveda Sanskrit.
0: És a Ayurveda meg Sanskrit.
1: But when you compare, both are the same.
0: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
1: So that is also coming from Ayurveda.
0: Az is az Ayurvédából jön.
1: But it is manipulated in different things.
0: De másképp manipulálják.
1: So better to eat kezelik. The normal, don't manipulate it. But when urgently we shall take the allopathic medicine.
0: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
1: That's it.
0: Erről
1: when you
0: szó.
1: Don't get a proper guru,
0: ha nincs megfelelő gurud,
1: then at least you should not that, how do you say criticize, at least you can any bhajan sing.
0: Akkor legalábbis
1: sing the bhajan.
0: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
1: Or some mantras.
0: Vagy mantrát.
1: Or some kirtans.
0: Kirtant.
1: Have something, it will hold you.
0: Mert az megtart téged.
1: And you will come there.
0: És eljutsz majd oda.
1: Understand?
0: Értitek?
1: The diamonds washing, the brushy.
0: Esnek a gyémántok.
1: Diamonds. What is that?
0: Mi
1: diamonds
0: az?
1: Of the wisdom.
0: A bölcsesség gyémántja.
1: Every word from your mouth, sweet words.
0: Az a édes szavaid.
1: You said, my.

0: from this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength,
1: rengeteg erőt ad,
0: immense of knowledge,
1: rengeteg tudást,
0: the immense of balance, physical, mental and spiritual,
1: rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly,
0: and it has the both balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now again I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally in our whole body there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some hundred years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós

0: is azt mondta, hogy a föld gömbölyű.
1: So we are all in the round form.
0: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
1: When you stand or sitting.
0: Ha állsz vagy ülsz.
1: If you can understand or feel your energy.
0: Hogyha érted vagy érzed az energiád.
1: It is completely one balloon.
0: Egy lufi.
1: Of the energy.
0: Egy energiaballon.
1: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
0: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
1: So this is a very, very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: And so is in our body.
0: És így van a testünkben is.
1: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
0: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
1: And so you see, look, see the prakriti.
0: És így nézd a prakritit.
1: The nature.
0: A természetet.
1: What God is creating.
0: Isten mit alkot?
1: And still we are depending on that God's science.
0: És mi mégis Isten tudományán függünk.
1: It was after last century people were saying, the print means uneducated.
0: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
1: But it is not that.
0: De ez nem így van.
1: Who is educated is still not educated.
0: És aki iskolázott, az sem tanult.
1: Holy Guruji, the educated, they are more educated, stupid.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak, azok még iskolázott butábbak.
1: The educated people have created this pesticide.
0: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
1: Some intellect person have created this.
0: Néhány intellektuális ember csinálta.
1: And how we are destroying the whole nature?
0: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
1: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
0: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
1: There is a forest, rainforest.
0: Az esőerdő.
1: Many, many thousands of the hectare of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
0: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
1: And how people were happy.
0: És milyen boldogok voltak az emberek.
1: That this forest, the rainforest.
0: Mennyire örültek az esőerdőnek.
1: Gives us immense of profit.
0: Rengeteg hasznot hoz.
1: Oxygen.
0: Oxigén.
1: Health.
0: Egészséget.
1: Protection.
0: Védelmet.
1: All from many, many distractions from the nature.
0: A természet pusztításától.
1: So there are very intelligent, but educated person, many, many diplomas.
0: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
1: And now what they are doing?
0: És most mit csinálnak?
1: They made a big machines.
0: Nagy gépeket.
1: And per day, how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
0: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
1: And what they are doing?
0: Mit csinálnak?
1: They are putting That kind of tree is eucalyptus.
0: Eukaliptusfát ültetnek.
1: And they are like these

0: and use it for supporting the constructions of the in the big buildings and build the countries.
1: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
0: So, is that educated or uneducated?
1: Ezek iskolázottak vagy sem?
0: Even you ask the monkey.
1: Ha megkérdezed a majmot.
0: He will say it.
1: Ezt mondja.
0: Yeah, they showed. Ha. They said, no, it's not educated.
1: Azt mondja, nem, ez nem okos.
0: So I'm asking that much what we are learning in the college and schools and everywhere. How many good things we are creating and how many we are destroying.
1: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
0: And even we have a computer, we can count quickly.
1: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
0: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
1: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
0: So, it was not the people were not stupid and educated.
1: Az emberek, amikor nem jártak iskolában, nem voltak buták.
0: But that time and now also.
1: De akkor is most is.
0: When you go on through the border.
1: Ha átmész a határon.
0: Then they show your passport.
1: Elkérik az útleveled.
0: And then they show your thumb.
1: És a hüvelykujjadat.
0: Thumbprint.
1: Az új lenyomatot.
0: First the left and then this, some that, all this thumb.
1: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
0: Your signature will not valid.
1: Az aláírásod nem érvényes.
0: Only your thumb print will live.
1: Csak az új lenyomat.
0: And your thumb print. This what we have here. All we are sitting here, no one have the same.
1: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
0: So look, the God have done the just one print on the thumb.
1: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujjra.
0: And no one can make the what you call the duplicate.
1: Hogy senki nem tudja lemásolni.
0: Immediately the machine will say, this is not your print.
1: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
0: Unless that your hand is burned or cut it.
1: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
0: Similarly, each and every fingertip.
1: Hasonlóan minden új hegyen.
0: Everyone have different.
1: Mindenki különböző.
0: And you should check properly.
1: Megfelelően ellenőrizd.
0: And then you look very nicely.
1: Nézd meg.
0: Or with
1: magnifying.
0: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
1: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
0: magnified
1: az összes csakrát.
0: Magnified glass will show you exactly.
1: A nagyító pontosan megmutatja.
0: So please today do look it.
1: Ma nézzétek meg.
0: Look it and then see.
1: És aztán lássátok.
0: There is definitely different than yours.
1: Biztos, hogy mindenki más.
0: Different than me.
1: Más, mint az
0: enyém. Different than your father.
1: Más, mint az édesapádé.
0: Different than your mother.
1: Más, mint az édesanyádé.
0: But this chakra what God has given.
1: Ez a csakra, amit Isten adott.
0: Millions of people.
1: Több millió embernek.
0: But this print cannot be the same.
1: De a lenyomat nem egyforma.
0: Which science is that?
1: Ez milyen tudomány?
0: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
1: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
0: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
1: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
0: Similarly,

0: Also in our palm.
1: Ugyanígy a tenyerünk.
0: And there are also different that hardly someone have exactly same.
1: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
0: And this palm is valid 10 years.
1: Ez a tenyér 10 évig
0: then
1: érvényes.
0: Something is changing.
1: Aztán valami változik.
0: Yes, but there is also the chakras.
1: És itt is csakrák vannak.
0: So, now when we will touch our fingers like this.
1: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
0: Very gentle.
1: Nagyon lágyan.
0: But don't make how do you call emissient. Just look.
1: Csak nézd.
0: Immediately in your whole body the coming the heat.
1: Azonnal az egész testedben meleg támad.
0: It's coming vibrations.
1: Rezgés.
0: It comes beautiful layers, the movings.
1: A rétegek mozognak.
0: You did not touch your still.
1: Még nem érintetted
0: and
1: össze.
0: And who have touched have lost.
1: Aki összeérintette, elveszett.
0: Because one should not run in front of the master.
1: Mert ne szaladja mester elé.
0: So, look. Don't come close.
1: Ne hozd közel, figyelj.
0: But there is like a magnet inside.
1: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
0: And then very slight, just very gently touch.
1: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
0: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
1: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
0: Because each chakra in the body.
1: Mert a testben minden csakra.
0: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
1: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
0: So now. Just very gently touch.
1: Nagyon lágyan érintsd össze.
0: And move a little bit.
1: Egy picit mozgasd meg.
0: How do you feel?
1: Hogy érzed?
0: Super? Super, I'm just super.
1: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
0: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
1: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvisz.
0: And now, move. How does it cycling?
1: És most mozgasd, körözd vele.
0: And you will see there is some like a stone.
1: És olyan, mintha kő lenne.
0: Beautiful.
1: Csodás.
0: Yes or no? Who didn't feel, come here.
1: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
0: I will feel you.
1: Majd én megmutatom.
0: Okay, then one palm.
1: Aztán egy tenyér.
0: And index finger, or the ring finger.
1: És a gyűrűsúly.
0: And very gently, how strong you feel.
1: És lágyan, milyen erősen érzed.
0: But those who have artificial cream.
1: De akiken mesterséges krém van.
0: It has 92% the energy is gone.
1: Az energia 92%-a elmegy.
0: The pure seeds oil is good.
1: A tiszta magok olaja jó.
0: But not every day and always.
1: De nem mindig és nem minden nap.
0: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
1: legyen, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
0: It is only just gentle touch, gentle.
1: Csak lágyan érintsd meg.
0: Then bring the middle finger.
1: Aztán a középső ujjal is.
0: Yes, as energy coming and expanding.
1: Az energia jön és kitágul.
0: We are also giving new.
1: Mi is újat adunk.
0: Oh, the index finger.
1: Ó, a mutató ujj.
0: And the small finger.
1: És a kis ujj.
0: The whole palm and its fingers.
1: Az egész tenyér és az ujjak.
0: And now all fingers again together.
1: És megint az ujjakat egymáshoz.
0: And now in this way.
1: És így.
0: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it releases the tension and it means the head, headache.
1: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
0: So, just like this.
1: Csak így.
0: You know, there are sometimes people who is very nervous.
1: Néha az ideges emberek.
0: Especially in the school or in the university or college.
1: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
0: Some person sitting all the time and doing like this.
1: Van, aki mindig ül és így csinál.
0: That is nervousness.
1: Ez az idegesség.
0: But this, what we are doing, but not whole day.
1: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
0: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
1: Csak néhány percig.
0: So, now, if you have that knowledge.
1: Ha megvan ez a tudásod.
0: And you are very great educated.
1: És nagyon jó oktatást kaptál.
0: Scientist and what not.
1: Tudósoktól és még kitől.
0: Can you count this vibration?
1: Meg tudod számolni hány rezgés?
0: Like this. And where this vibration is going in your body?
1: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
0: Oh yes. In which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Which organ of the body?
1: Melyik szervhez?
0: Which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Feel.
1: Érezd.
0: And that's why we are more on the kundalini shakti.
1: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
0: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
1: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
0: If someone do to you,
1: ha valaki csinálja neked,
0: it will only 20 or 30%.
1: Az csak 20-30%.
0: But when you do yourself,
1: de ha te csinálod saját magadnak,
0: because your energy is according to your quality.
1: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
0: You see, so your tiredness,
1: a fáradtságod,
0: your tension,
1: a feszültség,
0: everything will go away, just.
1: Minden eltávozik.
0: So, are you touching your body?
1: Megérinted a tested?
0: Many times the dentist doctor is doing.
1: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
0: But they don't know.
1: De nem tudják.
0: That Swamiji said.
1: Hogy Swamiji ezt mondta.
0: Or some yogi said.
1: Vagy egy yogi mondta.
0: Nobody said anybody.
1: Senki nem mondta senkinek.
0: But they are doing spontaneously.
1: Hanem spontán csinálják.
0: Because that gives immense of energy.
1: Mert rengeteg energiát ad.
0: Especially for one side work.
1: Különösen az egyoldalú munkához.
0: They need this.
1: Szükségük van rá.
0: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the tip of the fingers.
1: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
0: It is so much energy producing thyself.
1: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
0: We are completely filled with the energy.
1: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
0: But this energy had to awake.
1: De föl kell ébreszteni.
0: Similar like the electric energy.
1: Mint az elektromos energia.
0: The electric energy was learned and make it from the human's touch.
1: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
0: And then how it is going, transferring.
1: Hogyan halad.
0: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
1: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
0: Also, for example, on our futsal.
1: A talpunkon is.
0: You can endure or practice, do it on your futsal.
1: Csináld ezt a talpadon.
0: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
1: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
0: Especially Indians.
1: Különösen az indiaiak.
0: An Indian like pandit.
1: Mint a pandit.
0: And what the pandit, they said, I am the best.
1: És a pandit azt mondja, ő a
0: legjobb. So who is educated person? Rishi of Sanskrit, etc.
1: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
0: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
1: Azt mondják, Brahmin vagyok.
0: And how they sit there, they come like this.
1: És hogy ülnek, így.
0: And all the time like this.
1: És mindig csinálják ezt.
0: Yeah, all the times.
1: Mindig.
0: And then suddenly, yes.
1: És aztán.
0: All what was walking.
1: Minden, ahol jártak.
0: Barefoot.
1: Mezítláb.
0: And now only here, touching.
1: És megérintik.
0: And then eating.
1: Aztán esznek.
0: And they said, we are very pure.
1: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
0: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
0: no
1: a lábát.
0: No common sense.
1: Nincs józan esze.
0: Otherwise you should sit like this.
1: Különben ülj így.
0: That's it. Now, that is the energy going too far.
1: Ez az energia túl messze megy.
0: And let us say, you are sitting there.
1: Mondjuk ott ülsz.
0: And someone will come and tickling you.
1: És jön valaki és megcsikiz.
0: You say, oh. As if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
1: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
0: The police men.
1: A rendőr.
0: They will hold it.
1: Megfogja.
0: And they will not beat and do nothing.
1: És nem csinál semmit.
0: But they will tickling.
1: Ha nem csak legyen megcsikandozza.
0: And tickling, one needs going urine.
1: És ettől ki kell menni pisilni.
0: And laughing and laughing.
1: És nevet.
0: Please,
1: nevet.
0: Please not, please.
1: Kérlek, ne csináld.
0: This touch. This energy touch is a very strong.
1: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
0: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
1: Ugye a négy lábujjaktól a teljes talpon.
0: Here is then getting less.
1: És aztán itt kevesebb.
0: But it is here.
1: De itt.
0: And similarly the palms.
1: Ugye a négy a tenyéren.
0: And fingers.
1: És az ujjakon.
0: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
1: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
0: megérinteni. And we don't know how is that chakra.
1: És nem tudjuk milyenek.
0: We have this, how do you call them, made pictures.
1: Vannak ezek a képek.
0: That's only like a video.
1: Ez csak olyan, mint a videó.

0: though,
1: or something. But chakra is completely different.
0: De a csakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: van. Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamada Purnamadayam.